0: egy szemkök vonat.
1: Evo.
2: Adam, so give the caller 21 to see where she's at.
1: 10-4.